dolgozunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Csillagok hangja.
1: For you.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Ismerős ez a nap? Mert hogy annak kell lennie. Napokon át ez tartja bennünk a lelket, ugye általában. Mondhatni, ez a fény az alagút végén, amely hétfőn még oly távolinak tűnik. Szoktuk is kérdezni, mikor lesz már péntek? Jó hírem van? Az van. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk élménydús, csak jöjjön már össze. Jó reggelt!

BTS és Dynamite, 8 perccel járunk 6 óra után, július 10-e van, péntek, Amália névnapja, amúgy a nevük germán eredetű, egy gót király család nevéből való. Ma van a Ne lépj méhekre nap, mondjuk én nem szoktam méhekre lépni, nem tudom miért kell ebből külön napot. Lehet, hogy vannak ilyen méh taposok, ki tudja, ilyen emberi rossz tulajdonság, hogy látod azt az embert, az gonosz, az méheket szokott taposni, nem tudom. Na, komolyan, ne lép méhekre nap. Szóval lehet, hogy vigyázzunk rá egy picikét, mert hogy igen, meglehetősen hasznos rovarok. És a 72. születésnapját ünnepli Neil Tennant, a Pet Shop Boys együttes énekese. A 80-as, 90-es években a szinti poppal azért tényleg rendesen ostromolták a slágeristákat, bármihez nyúltak, aranyjá vált. Lehet, hogy a dalt ismerték már évtizedek óta, de akkor is úgy tudták feldolgozni, hogy az újszerűnek tűnjön. És ez elmondható nyilván 1987-es szemszögből, tehát nem 2026-ban mondjuk, hogy hú, ez egy modern, de akkor 1987-ben, főleg azt követően, hogy ugyanezt a dalt Elvis Presley tette ismerté, sokkal lassabb verzióban. Ők jöttek a szinti poppal, 80-as évek vége fele azt mondták, ezt lehet dinamikusabban is énekelni. Bebizonyították, Always on my mind. Jó reggelt!

Vanessa Morosi és abszolút mindenki, vagyis absolutely everybody. 6 óra után járunk 17 perccel, a negyed döntőkkel folytatódik a foci VB. Ugye tegnap este Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkot. Mbappé megint rugott egy gólt, úgyhogy ismét ki van egyenlítve az állás. Igaz, hogy Messinek van még egy meccs a negyed döntőben, viszont a franciák már tovább jutottak. 11 órakor kezdődött a meccs, ami időszámítások szerint az úgy még belefér. A legnormálisabb időpontban a ma esti negyed döntő lesz. 10 órakor kezdődik a Spanyolország-Belgium találkozó egy helyért az elődöntőben, viszont a másik két negyed döntő az, hát lehetne mondani, hogy lehetetlen órában. Szerencsére, mivel hétvége van, és ha esetleg valaki tud ügyeskedni, átállítsa a biológiai óráját, ami nem könnyű amúgy, hogy éjjel meccset nézzen, nappal aludjon. Hát sok sikert a kivitelezéshez, próbáltam.

Nem egyszerű feladat, viszont na, sok kávéval esetleg az ember talán kibírja, ugyanis a harmadik negyed döntő az szombat éjszaka lesz, pontosabban vasárnap 0 órakor, ha úgy tetszik, akkor szombatról vasárnapra virradó éjszaka éjfélkor kezdődik, ez lesz a Norvégia-Anglia, és akkor még néhány órával ezt követően rögtön jön az utolsó negyed döntő, Argentina-Svájc, ez vasárnap hajnali 4 órakor startol el. Na, úgyhogy lehet, hogy vasárnap egész nap álmosak leszünk, már amennyiben szombat éjszaka meccseket akarunk nézni, sok sikert hozzá. Addig a franciák már egy helyet bebiztosítottak a 4 elődöntős helyből. Nyilván azt tudjuk, hogy ugye ma este a Spanyolország Belgium győztese fog majd játszani a franciák ellen, míg a Norvégia, Anglia, Argentina, Svájc győztesei fognak játszani az elődöntőkben egy-egy döntős helyért. Na, hát közel a vége. Mi lesz utána, foci VB után, ha nem lesz foci, legalábbis ilyen szinten? Patricia Cass, Il me dit que je suis belle. 6:19 perckor pénteken. Jó reggelt!

Az Eagles együttes énekesének szóló dalát dolgozta a DJ Sammy, The Boys of Summer, vagyis a nyár fiai. Hát, nem nagyon kényeztetnek el minket. Sőt, mondhatni, meglehetősen fukarul bánnak a Celsius fokokkal. Azért úgy emlékezzünk vissza, nem is olyan rég, a közelmúltban, amikor a hőkupola ott volt egész Európa fölött, akkor jöttek a klimatológusok, hogy mi meghalunk, jaj, ha nem csinálunk valamit. Hát most nagyon csendben vannak, mert hogy azt kell mondani, hogy a szokásostól eltérően hűvösebb van, mint úgy általában ilyenkor lenni szokott. De tényleg 20 Celsius fok lesz a mai napon, legfeljebb, ez a legtöbb miadható. Jó, lehet, hogy 21, vagy legjobb esetben 22, de sokkal több nem. Eső viszont nem, felhők ugyanakkor lesznek. Ugyanez érvényes többé-kevésbé a holnapi napra is, ott már 23 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk. Esőre, hát nagy valószínűséggel nem lesz, bár azért ott van olyan 15%-nyi esélyt adnak arra, hogy a hónapi nap második felében talán hullhat egy kicsi eső. Ami ezután következik, megmondom őszintén, nem tetszik. Ott a vasárnap, a hétfő, a kedd, a szerda és a csütörtök, és mindegyik napra oda van téve a felhő. Mögötte halványan, elmosodva látszik a nap, de a felhő van előtérve, alatta meg fekete pöttyök, nem, sötétkék pöttyök vannak. Ez csak egy dolgot jelent, hogy eső. És akkor nézzük, vasárnap 35-40%-nyi esély, hogy a nap folyamán essen. Hétfőn 25-35, kedden 55, ott a nap második felére várható égi áldás. A szerdai nap 65-70%-nyi esély, hogy essen az eső. Csütörtök ugyanúgy 65-70%, hogy lesz eső aznap. Tehát úgy látszik, hogy vasárnaptól arrafele esős napok következnek. Talán olcsó igaz, hogy a nappali felmelegedés az azért fokozódni fog, tehát a mostani 20-23 Celsius fok után, mondjuk leszámítva a hétfőt, amikor szintén 20-23 fok várható, kedre már 24, szerdára 26 Celsius fokot prognosztizálnak. Bárhogy is nézzük, ez nem az igazi nyár, és nem az az igazi nyári meleg, ami ilyenkor úgy általában itt szokott lógni a nyakunkon. Lehet, azt mondta az időjárás, hogy olvastam, hogy nem jó ötlet beindítani a légkondikat, mert azzal felmelegítitek a bolygót, úgyhogy akkor gondoskodok én arról, hogy ne legyen szükség rájuk, nem lesz olyan meleg, ne aggódjatok. Lehet. Ettől még a paradicsom beérhet, és akkor énekelhetjük, hogy piros lesz a paradicsom, nem sárga, kivéve, hogyha a fajtája sárga. Hooligans, 6:31 perckor. Jó reggelt!

Schiller mit Heppner. I feel you, azaz érezlek. 6 óra 38 perc van, péntek, július 10-e. Kereken 50 évet ünnepel a mai napon Jorik Holland énekes, a Venga Boys együttes tagja, akik az ezredforduló tájékán jöttek, hát sokak számára egy új dallal, azonban ez már akkor 15 éves dal volt. A Typically Tropical énekelte először ezt a dalt. Ismerős? Igen, a dal címe Barbados, aztán 15 évvel később jöttek a Venga Boys-osok, a hollandok, és kicsit átdolgozták, dinamikusabbá tették, nyáriasabbá. És már nem Barbados címet kapott a dal, hanem a feldolgozásnak a címe az lett, hogy megyünk Ibizára. Mondjuk ilyenkor ez időtájt, de ez nem egy rossz ötlet. Ha bírja a zsebünk. We're going to Ibiza. Venga Boys, jó reggelt!

Kerek az élet, énekelt a Desperado, és hát ha úgy nézzük, akkor tényleg ilyen körökből áll az életünk. Évente egy kört futunk a legfényesebb égitestünk a nap körül, és minél több kört tudunk futni. Körülötte, bár nem is kell mozdulnunk, hiszen a Föld visz, mi csak utasok vagyunk. Na, de minél többször sikerül ezt a kört megtenni, annál jobb. Sajnos a sors az soha nem mondja meg, hogy hány körre vagyunk érdemesek, és mi magunk sem tudjuk, hogy akkor végül is hány kört tudunk futni, és hát azért van, aki idő előtt fejezi be ezt a körfutást, van, akivel kegyes a sors, és ad neki 70-80-90-et is. Talán jó az, hogy nem tudjuk, hogy hány körre vagyunk érdemesek, és éppen ugye tegnap jött a hír, hogy itt hagyott minket egy énekesnőn, nála 75 kör volt, amit a sors úgy megadott, ennyi kört futott a nap körül. Bonnie Tylerről van szó, aki hát olyan slágerekkel lett ismert, mint a Total Eclipse of the Heart, vagy a Holding On for a Hero, vagy It's a Heartache. Na, az volt igazán nagy slágere. A Velsz énekesnő egyébként néhány hete egy sürgősségi műtét miatt helyezték mesterséges kómába. Az utóbbi időben elég sokat lehetett hallani a romló egészségi állapotáról, miután egy sürgősségi bélműtét során mesterséges komába kellett helyezni. Bár a műtét jól sikerült, pár nappal később, még május 11-én arról számoltak be, hogy újra kellett éleszteni, miután megállt a szíve, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges komából. A múlt hónapban a szóvivője azt közölte, hogy az énekesnő kijött a komából, de továbbra is nagyon rossz állapotban van, és az intenzív osztályon kezelik. A női rösszúarként emlegetett Tyler ugye június 8-án született, tehát nem olyan rég volt a születésnapja a Velszi Skewenben. A zenei karrierje ugyan már a 70-es években útjára indult, az igazi áttörés a 80-as években jött. Többek közt ezzel a slágerrel, a Holding Out for a Hero 1984-ből. Bonnie Tyler elment, a dalait itt hagyta. Köszönjük!

Zöld-zöld fű, green grass, énekel George Ezra, 3,5 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Wecker első óráját egy nyári dallal, The Underdog Project és Summer Jam. 7-kor pedig jöhetnek a hírek is. Addig jól ismert dallamok. A legtöbbünk számára merem remélni.

0: Görögországban nyaral a legtöbb romániai. Engedniük kellene a pártoknak. Döntetlent játszott Keresztúr. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint. A tárcavezető tegnap kifejtette, hogy Romániában más európai országok példáját kellene követni, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőséges pártok részleges vagy teljes legitimálásának elkerülésére. Cseke szerint ezért a helyes megoldás a nagy koalíció újjáalakítása lenne, amelyben mindenki vállalja a ráháruló feladatokat. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor kisebbségi kormányt kellene alakítani pártközi megállapodás alapján. A romániaiak negyede külföldön tölti az idei nyári szabadságát, derül ki egy friss felmérésből. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Görögország, amelyet a külföldre utazók több mint egy negyede választott. Bulgária és Olaszország szintén sokak kedvence, de Törökország, Spanyolország, Egyiptom és Franciaország is szerepel a legkeresettebb célországok között. A nyaralók többsége saját autóval indul útnak. Több mint 55% ezt a közlekedési módot választja. Vonattal és repülővel közel azonos arányban mintegy 16% utazik, míg autóbusszal a válaszadók csaknem 12%-a vág neki a nyári pihenésnek. A nyári vakáció idején fokozott óvatosságra inti a lakosságot a Hargita megyei rendőrség. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az utazások, a zsúfolt helyek és a felügyelet nélkül hagyott otthonok növelhetik a lopások és más bűncselekmények kockázatát. A rendőrök azt javasolják, hogy indulás előtt mindenki zárja be és megfelelően biztosítsa otthonát, ne ossza meg nyilvánosan a közösségi oldalakon, hogy elutazott, és kérjen meg egy megbízható személyt, hogy időnként ellenőrizze a lakást vagy a házat. A rendőrség szerint ezekkel az egyszerű óvintézkedésekkel sok kellemetlenség megelőzhető. Megkezdődött a labdarúgó Román Kupa regionális szakasza. A Hargita megyei kupa győztes, a Székely-Keresztúri Egyesülés egy három csapatos csoportban küzd a továbbjutásért. A központi régió kettes csoportjában a Szeben megyei Resinári Pöltin is, valamint a Kovászna megyei Zágon Bárkány együttesével találkozik. A Székely-Keresztúriak a Resinári Pöltin is együttesét fogadták az első fordulóban, s ha bár 2-0-ra vezettek Fazakas Zalán és Kis Csaba góljaival, a végeredmény 2-2 lett. Befejeződött az FK Csíkszereda a labdarúgó csapatának ausztriai edzőtábora. A csíki együttes két utolsó edzőmérkőzésén 4-0-ra nyert az osztrák harmadosztályos Scheibling Kirchenvárt ellen, illetve 3-1-re kikapott a horvát Slaven Belupo együttesétől. A csapat az első hivatalos bajnoki mérkőzését július 20-án, hétfőn 6:30-tól játsza az újonc Vajdahunyadi Corvinul ellen Aradon. Enyhe felmelegedés következik be időjárásunkban, a széljárás megerősödhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Elton John és Dua Lipa, 7,5 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában a hét utolsó munkanapján, tisztelet a kivételnek. Július 10-e van péntek, folytatódik a foci VB, és feladták a leckét a hírekben. Hallhattuk, ne nagyon bőcsködjünk, hogy merre járunk a világban, ne mind bizonygassuk ezt Facebookon, mert könnyen meg lehet, hogy kirabolnak. El tudom képzelni, hogy sokan így, te jó ég! Ezek normálisak? De a szomszédom most rakta fel a képeit, hogy hol jár. Hát nem maradhatok alul. Hát hogy képzelik ezt? Egon van. Nagy. És enni kér. Az pedig etetni kell. Mondom, fel van adva a lecke. Tessék. Megy tovább az élet, nem halunk bele. Amúgy is a Facebook már arcról szól. Igazából, nem tudom. Valamit bele kéne vinni az, hogy képmutatás. A szó bármelyik értelmében képeket mutatunk, de azért, mert a legtöbb esetben képmutatók vagyunk. Jó reggelt! Ez a Wecker!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz cson nélküli szeretelt sert és nyakka rajt 100 gromonként 2 lej 49 baniért. 300 gromos Milborán Natur friss sajtkrémet 7 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és 8x120 ml-es Gelatelli vanília és magyaró ízű töltséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább.

0: A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
3: Reklámot hallottak.

7 óra után járunk 18 perccel, a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk ebben az órában, ahogy azt tenni szoktuk 7:30 tájékán. Addig is megy tovább a hét utolsó munkanapja a legtöbbünk számára. Munkatársakkal ismét együtt leszünk egy újabb nap, ezen a héten már 5. alkalommal normális esetben. Csak szoktak szólni, hogy ez jó is, meg rossz is, attól függ, milyen munkatársaid vannak. Fontos, milyen munkahelyed van, mennyit kapsz érte, de az, hogy milyen közösségben töltöd el, hát azt a heti akár 40 órát is, de lehet, hogy többet, az azért nagyon nem mindegy. Nyilván nem könnyű munkahelyet szerezni, akár ebből is kiindulhatunk. Most jelent meg nem olyan régen statisztika, hogy 10-szer annyi munkanélküli van a megyében, mint amennyi üres állás. Úgyhogy nem irigylem azokat, akik tényleg a napi betevő falatot szeretnék tisztességes munkával megkeresni, nincsenek könnyű helyzetben, de adott esetben azok sincsenek könnyű helyzetben, akik minden nap bejárnak egy munkahelyre, mert azt szokták mondani, hogy mindenkinek van legalább egy hülye munkatársa. Hát nincs az a munkahely, ahol ne legyen legalább egy hülye munkatárs. Kezdtem úgy hirtelen gondolkozni, hogy nálunk akkor vajon ki lehet az? Nem tudom a választ. Persze, lehet, hogy most van egy hallgató, aki erre rátonfol, illetve rácáfol, hogy ez nem igaz. Igen, megtörténhet, hogy pont neked, aki te hallgatsz most minket, neked lehet, hogy simán meg lehet, hogy neked nincs hülye munkatársad. Viszont akkor van a munkatársaidnak.

Elokés Alida, Love Again, 7 óra 25 perc van, tényleg közeledünk ahhoz az időponthoz, amikor lapszemlével foglalkozunk, bár körbenéztem a Facebookon, szembe jött velem Borbóly Csaba, korábbi megye elnök, jelenlegi megye alelnökének a kérdése, illetve a biztatása, és idézem őt, hogy ha azt szeretnék, hogy Hargita megye ne legyen minimál béres megye, akkor segítsenek abban, hogy értse meg Hargita megye tanácsa is annak elnöke. Tehát ezt sokan mondhatnánk, de hogy Borbóly? Hát Hargita megye 10-12-14 évvel ezelőtt akkor lett minimálbéres megye, amikor Borbóly Csaba volt a megye elnöke. És többször tettük fel neki ezt a kérdést, hogy Csaba, mi a fenét tegyünk? Hát minimálbéresek vagyunk már mióta, úgy először úgy tagadta, aztán, hogy nem is a pénz a számít, most meg azzal jön a minimálbéres megye. Hát 16 évig volt elnöke, és amikor tényleg kérdeztük, hogy mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen, akkor megvonta a vállát, hogy hát Hargita megye tanácsa nem nagyon tehet semmit. Most meg Hargita megye tanácsán és annak elnökén kéri számon, hogy miért vagyunk minimálbéres megye. Úgyhogy adódik a kérdés Borbóllyal kapcsolatosan. Nem tudom, mennyire helyén való. Lehet, hogy nem helyén való, de mindenképpen adódik a kérdés Borbóly Csabával kapcsolatosan, hogy ez gyógyítható?

Gordo és Rainer Zonnevel, The Loco Loco. Na, most már mit jelent a loco szó spanyolul? Hát mondjuk olyan finom fordításban, hogy dilló. Valaki dilló. Loco. Az mindent megmagyaráz, hogy teszik, mi baja van a másiknak? Loco. Ja, jó, oké. Kettő perccel járunk 7:30 után, lapszemle jön a Hargita Népe mai lapszámából. Most nem is annyira udvarhelyi cikkeket, vagy udvarhelyjel kapcsolatos cikkeket kerestem. Kicsit nézzünk körül a világban is. Negyedik oldal, eltérő érdekek, változó prioritás. Ellenzik a parajdiak a kőbánya nyitást a Bucsinon. Ellenzik? Hát de ők akartak új bányát. Ja, hogy nem kő, hanem sóbányát akartak. Mint írják, információink szerint egy udvarhelyszéki cég kőbányát nyitna a Parajd-község közelében, állítólag olyan célból, hogy az épülő autópályához tudjon nyersanyagot biztosítani. A helyi vállalkozói szervezet és a bányakatasztrófát követően megalakult turisztikai destináció menedzsment tömörülés viszont határozottan ellenzi a tervet. Igen, valószínűleg egy ilyen kőbánya nyitásnak azért van egy hátulütője, tudom, Bágy környéken is ott próbáltak, ott sem tetszett. Tehát van előnye, van hátránya. Szerintem a két dolgot mérlegelni kell, meg kell nézni, mik a prók és mik a kontrák. Tehát mi az előnye, mi a hátránya. És ha pozitív a végeredmény, akkor viszont el lehet gondolkodni azon, hogy talán mégiscsak jó, ha van. De azt az ötaniek eldöntik. Szerintem itt komoly objektív mérlegelés kell, és akkor hozzák meg a döntést, hogy szükségünk van-e rá, jó az nekünk, inkább jó, vagy inkább rosszabb. Ha inkább rosszabb, akkor egyértelmű, hogy hagyjuk a fenébe. Egyszerűbb lesz a kártérítés, együtt ülhetnek a családok. Ez azzal kapcsolatos, azzal a népdalal, hogy ha majd egyszer sok pénzem lesz, felülök a repülőre, mert volt olyan idő, hogy ahhoz, hogy felüljél a repülőre, sok pénz kellett. Ma már komolyan mondom, hogy olcsóbban kijössz a repülőúttal, mint amennyibe kerül eljutni a repülőtérre, ahonnan indulsz, és a célállomáson a repülőtérről eljutni oda, ahol esetleg a szállásod van, az által valamikor többbe kerül, mint maga a repülőút. Na, de ami a tényeket illeti, egyszerűbbé válik a járatkésések miatti kártérítés igénylése. A szülők felár nélkül ülhetnek gyermekeik mellett, és az utasok akkor sem veszítik el retúri jegyük visszaútját, ha nem használták fel az odautat. Az Európai Parlament kedden elfogadta az erről szóló új légiutas jogi szabályokat, amelyeket még az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia. Jóváhagyásuk esetén az új előírások 2027-ben léphetnek hatályba. És van egy érdekes uniós statisztika, ránk nézve nem éppen szívderítő, bennünket vámol meg a legjobban az állam. Romániában vonják le a legtöbbet a munkavállalók bruttó fizetéséből adók és kötelező járulékuk formájában az Európai Unióban. Egy egyedül álló munkavállaló bérének több mint 40%-a kerül az államhoz, az uniós átlag mindössze 29,1%. Na most akarom hallani azt, hogy ott az európai példa, mi nem követjük. Nyilván üres kincstárral nem egyszerű ezt kivitelezni. A kérdés az, hogy mikor kerülünk olyan helyzetbe, hogy az állam megengedhesse magának azt, hogy kicsit lazítson azon a nadrág szíjon, amelyet mindannyian viselünk. Jó, akkor ez volt a napszámla, közben nézek ki a stúdióablak. Arról volt, hogy ma nem lesz eső, nem? Hát nem úgy néz ki. Sötét fellegek gyülekeznek felettünk. Mondjuk egy jó dolog van, meteorológiai szempontból bízhatunk abban, hogy lesznek szebb idők is. Más szempontból nem olyan könnyű. Ha éreznéd, ez a 4-es street. 6 perccel múlt 7:30. Jó reggelt!

éveken át korán, nagyon korán, sőt mondhatni túl korán kelt, mert hogy pék volt. DJ Boborról van szó, a svájci korábbi pékről, aki rájött, hogy a színpadon azért úgy jobban jön neki, hogy megkeresse a mindennapi kenyerét, inkább így keresi meg, mint hogy megsüsse, így lett belőle. Hát végül is népszerű sztár, főleg a 90-es években. 7 óra 43 perc van, Years and Years énekel ezúttal a királyról, King.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chef Select tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Alex Warren, Bloodline, vagyis a vérvonal. 9 perc választ el 8 órától. A Wecker második órája is már az utolsókat rúgja. Igazából két rugással maradt még ideje. Két dal bejátszásával fogjuk ezt megoldani. Először elmegyünk egy küldetésbe, nem is akármilyen küldetésbe, szerelmi küldetésbe. Mission of Love énekel Jason Donovan. 8-kor aztán jönnek a hírek is.

0: Görögországban nyaral a legtöbb romániai. Engedniük kellene a pártoknak. Döntetlent játszott Keresztúr. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint. A tárcavezető tegnap kifejtette, hogy Romániában más európai országok példáját kellene követni, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőséges pártok részleges vagy teljes legitimálásának elkerülésére. Cseke szerint ezért a helyes megoldás a nagy koalíció újjáalakítása lenne, amelyben mindenki vállalja a ráháruló feladatokat. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor kisebbségi kormányt kellene alakítani pártközi megállapodás alapján. A romániaiak negyede külföldön tölti az idei nyári szabadságát, derül ki egy friss felmérésből. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Görögország, amelyet a külföldre utazók több mint egy negyede választott. Bulgária és Olaszország szintén sokak kedvence, de Törökország, Spanyolország, Egyiptom és Franciaország is szerepel a legkeresettebb célországok között. A nyaralók többsége saját autóval indul útnak. Több mint 55% ezt a közlekedési módot választja. Vonattal és repülővel közel azonos arányban mintegy 16% utazik, míg autóbusszal a válaszadók csaknem 12%-a vág neki a nyári pihenésnek. A nyári vakáció idején fokozott óvatosságra inti a lakosságot a Hargita megyei rendőrség. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az utazások, a zsúfolt helyek és a felügyelet nélkül hagyott otthonok növelhetik a lopások és más bűncselekmények kockázatát. A rendőrök azt javasolják, hogy indulás előtt mindenki zárja be és megfelelően biztosítsa otthonát, ne ossza meg nyilvánosan a közösségi oldalakon, hogy elutazott, és kérjen meg egy megbízható személyt, hogy időnként ellenőrizze a lakást vagy a házat. A rendőrség szerint ezekkel az egyszerű óvintézkedésekkel sok kellemetlenség megelőzhető. Megkezdődött a labdarúgó román kupa regionális szakasza. A Hargita megyei kupa győztes a Székely-Keresztúri Egyesülés egy három csapatos csoportban küzd a továbbjutásért. A központi régió kettes csoportjában a Szeben megyei Resinári Pöltin is, valamint a Kovászna megyei Zágon Bárkány együttesével találkozik. A Székely-Keresztúriak a Resinári Pöltin is együttesét fogadták az első fordulóban, s ha bár 2-0-ra vezettek Fazakas Zalán és Kis Csaba góljaival, a végeredmény 2-2 lett. Befejeződött az FK Csíkszereda a labdarúgó csapatának ausztriai edzőtábora. A csíki együttes két utolsó edzőmérkőzésén 4-0-ra nyerte az osztrák harmadosztályos Scheiblin Kirchenvárt ellen, illetve 3-1-re kikapott a horvát Slaven Belupo együttesétől. A csapat az első hivatalos bajnoki mérkőzését július 20-án, hétfőn 6:30-tól játsza az újonc Vajdahunyadi Corvinul ellen Aradon. Enyhe felmelegedés következik be időjárásunkban, a széljárás megerősödhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Martin Garrix, Matisse és Sandco, Butterflies, azaz lepkék. Eszembe jutott, hogy anno tinikoromban nekem volt lepkegyűjteményem. Vajon manapság hány fiatal szenvedélye a lepkegyűjtés? Nem minden úgy túl sokan lennének, pedig annak idején mi lepkehálót, ilyen lepkefogót készítettünk, és hát ritka volt a fecskefarkú, de még ritkább a kartfarkú lepke. Az majdnem olyan volt, mint a fecskefarkú, csak nem annyira sárgás, inkább fehéres. És akkor vettük a poliesztert gombostűvel, akkor a lepkéket szépen oda kidettük, s böcsködtünk egymással, kinek szebb a lepke gyűjteménye. Rég volt. Azt nem mondom, hogy igaz sem volt, mert tényleg igaz volt. Annak idején mi ezzel is foglalkoztunk. Na de maradjunk a jelenben, a mai péntekben, amelyről dal is szól. Somló Tamás és Animal Cannibals. Péntek, 8 perccel, 8 óra után.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chefselect tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő.

0: tudósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

A Crazy is Good Boys, Believe in a Miracle, hinni a csodában, 8 óra 21 perc van, péntek július 10-e, és az évek alatt bővítgetett, kiegészítgetett, alakítgatott és féltve babusgatott kalendáriumomban július 10-énél, vagyis a mai napon az áll, hogy ma van a Ne lépj a méhekre nap. Na mondom, ezt akkor nézzük meg közelebbről. Mit jelent ez? Miért kapott külön világnapot? Van-e valami története? Esetleg egy fontos természetvédelmi kezdeményezés állna mögötte? Hát, semmi. Keresgéltem mindenfele, gyakorlatilag egyetlen említést találtam róla. A Nők lapja honlapján, ahol mindössze annyi szerepel, hogy ma van a Ne lépj a méhekre nap, pont. Se magyarázat, se háttér, se történet, slusszpassz. Hát arra gondoltam, hogy lehet én értettem félre az egészet. Végül is, bár nem olyan forró a nyár, mint amilyen volt nem is olyan rég, azért mégiscsak strandszezon van, a hölgyek napoznak, sütögetik a méhüket, vagyis na jó a hasukat, és lehet, hogy figyelmeztetés valójában arra vonatkozik, hogy óvatosan közlekedjünk a strandon, nehogy véletlenül rálépjünk, vagy épp megtapicskoljunk a napra kitett pocikat. Így legalább lenne valami értelme, ha Ne lépj a méhekre napnak. Nekem ennél jobb magyarázatom nincs, ha valakinek van, örömmel meghallgatom, de addig is azt javaslom, ma kerüljük a méheket. Már amelyik fajtáját éppen sikerült elképzelni. Csendes vizeken. Magosi Brothers Company.

Mondd a szívemnek, tell it to my heart, 8 óra 33 perc van, olyan időket élünk, hogy a tévéreklámokban azért úgy röpködnek rendesen a kalóriák meg a szénhidrátok, úgyhogy arra gondoltam, hogy legjobb, ha picikét visszaveszünk az iramból, és ha nem is böjtölünk, de megnézzük, mit eszünk, annál is inkább, mert a Science című amerikai tudományos folyóirat, most a múlt héten megjelent számában, közzétettek egy tanulmányt, amelynek szerzői szerint a kevesebb kalória lassítja az öregedést. Konkrétabban kevesebb korral összefüggő betegség vár a csökkentett kalóriájú étrenden élőkre, és magasabb a várható élettartamuk is. Ezt állapították meg. És akkor ezzel kapcsolatosan van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír az, hogy tényleg vigyázunk a kalóriabevitelre, és akkor kevesebb betegségben lesz részünk, és akár hosszabb életünk is lehet. Ez a jó hír. A rossz hír, hogy ezt egyelőre csak a majmokra tudták bebizonyítani, mert hogy rajtuk kísérleteztek. Konkrétan arról van szó, hogy Richard Weindruch, a Madisoni Wisconsin Egyetem kutatója és munkatársai a csökkentett kalóriájú étrend hatásait két évtizeden át tanulmányozták rhesus majmok egy csoportján. Az állatok egyik fele azt evett, ami jól esett neki. A másik fele viszont szigorúan ellenőrzött étrenden élt, kétharmad annyi kalóriát vehetett magához, mint amennyit normálisan megevett volna. És akkor kiderült ez a dolog, hogy kevesebb kalória, egészségesebb és hosszabb élet. Na most már jó volna, hogyha ezt emberekre is át tudnák vezetni, csak ahhoz embereken kéne két évtizeden át kísérletet végezni, úgy, hogy az embercsoport egyik fele két évtizeden át, 20 éven át azt teszik, ami jól esik, a másik fele meg egy szigorúan ellenőrzött étrenden él, semmi extra, semmi plusz süti, semmi nassolás. Na, melyik ember bírná ezt ki? Na, akkor maradjunk a majmoknál. És reménykedjünk abban, hogy ami rájuk érvényes, talán ránk is. The Bad Touch, Bloodhound Gang.

Igen, lassacskán vár ránk egy újabb hétvégi nyár. Bár ilyen, inkább ilyen visszafogott nyárra tudnék gondolni, tekintve a mostani időjárást és nézve a prognózist. Főleg azt, hogy a jövő héten kedtől arrafele nem ússzuk meg szárazon, hogy minden napra várható eső. Hát végül is nem olyan rég volt az a bizonyos 40 napra előre mutató népi megfigyelés, való igaz, nem annyira szakmai, de mindenképpen azt mondták, ha a mai napon esik, akkor 40 napig esni fog, és azon a napon bizony esett, úgyhogy valahol megmagyarázható az, ami jön időjárás formájában. Addig is, maradva a mai napnál, Jessica Simpson amerikai énekesnőt köszöntjük 46. születésnapján. Az ezredforduló tájékán volt igazán sikeres, nem túl sok dallal, de néhányal azért megjárta a toplistákat, többek közt ezzel. I've got my eyes on you.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

I hope you're happy now. Remélem, most már boldog vagy. Ha ez őszintén jön, ez a kinyilatkozás, akkor kalapemelés, mert tisztelet a kivételnek, de nálunk, vagy ránk annyira, legyünk őszinték, annyira nem jellemző, hogy tényleg felhőtlenül tudunk örülni más örömének. Mondom, tisztelet a kivételnek. Vannak, akik tényleg szívből tudnak örülni. Látják, hogy a másiknak jól megy, és örül neki. Tud örülni, hogy jaj, legalább nekik jó. De ez annyira nem jellemző. Tehát nem hinném, nincs felmérés, nincs szakszerű megállapítás, de amit látunk, tapasztalunk, érzékelünk nap mint nap az az, hogy nem tudunk örülni másnak az örömének, ami eléggé nagy baj véleményem szerint. Persze a dalcímet lehet gúnyosan is mondani, talán az inkább jellemző, hogy na, remélem most már boldog vagy, hogy másiknak nem jött össze, és ha ezt akartad, na tessék, neked itt van. Rosszak lennénk? Oké, mondjuk azt, hogy nem. De hogy van hely annak, hogy ennél jobbak legyünk, az hold biztos. És akkor vessük magunkat bele az éjszakába. In the heat of the night. Szandrát halljuk. 6 perccel 9 óra előtt.

0: Görögországban nyaral a legtöbb romániai. Engedniük kellene a pártoknak. Döntetlent játszott Keresztúr. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint. A tárcavezető tegnap kifejtette, hogy Romániában más európai országok példáját kellene követni, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőséges pártok részleges vagy teljes legitimálásának elkerülésére. Cseke szerint ezért a helyes megoldás a nagy koalíció újjáalakítása lenne, amelyben mindenki vállalja a ráháruló feladatokat. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor kisebbségi kormányt kellene alakítani pártközi megállapodás alapján. A romániaiak negyede külföldön tölti az idei nyári szabadságát, derül ki egy friss felmérésből. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Görögország, amelyet a külföldre utazók több mint egy negyede választott. Bulgária és Olaszország szintén sokak kedvence, de Törökország, Spanyolország, Egyiptom és Franciaország is szerepel a legkeresettebb célországok között. A nyaralók többsége saját autóval indul útnak. Több mint 55% ezt a közlekedési módot választja. Vonattal és repülővel közel azonos arányban mintegy 16% utazik, míg autóbusszal a válaszadók csaknem 12%-a vág neki a nyári pihenésnek. A nyári vakáció idején fokozott óvatosságra inti a lakosságot a Hargita megyei rendőrség. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az utazások, a zsúfolt helyek és a felügyelet nélkül hagyott otthonok növelhetik a lopások és más bűncselekmények kockázatát. A rendőrök azt javasolják, hogy indulás előtt mindenki zárja be és megfelelően biztosítsa otthonát, ne ossza meg nyilvánosan a közösségi oldalakon, hogy elutazott, és kérjen meg egy megbízható személyt, hogy időnként ellenőrizze a lakást vagy a házat. A rendőrség szerint ezekkel az egyszerű óvintézkedésekkel sok kellemetlenség megelőzhető. Megkezdődött a labdarúgó Román Kupa regionális szakasza. A Hargita megyei kupagyőztes, a Székely-Keresztúri Egyesülés egy három csapatos csoportban küzd a továbbjutásért. A központi régió kettes csoportjában a Szeben megyei Resinári Pöltin is, valamint a Kovászna megyei Zágon-Bárkány együttesével találkozik. A Székely-Keresztúriak a Resinári Pöltin is együttesét fogadták az első fordulóban, s habár 2-0-ra vezettek Fazakas Zalán és Kis Csaba góljaival, a végeredmény 2-2 lett. Befejeződött az FK Csíkszereda a labdarúgó csapatának ausztriai edzőtábora. A csíki együttes két utolsó edzőmérkőzésén 4-0-ra nyert az osztrák harmadosztályos Scheibling Kirchenvárt ellen, illetve 3-1-re kikapott a horvát Slaven Belupo együttesétől. A csapat az első hivatalos bajnoki mérkőzését július 20-án, hétfőn 7:30-tól játsza az újonc vajdahunyadi Corvinul ellen Aradon. Enyhe felmelegedés következik be időjárásunkban, a széljárás megerősödhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: fizetés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: Ért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Marina and the Diamonds és Savages 9 óra után járunk 19 perccel. Van egy dalszerző, immár csak néhai dalszerző, James Richard Steinman. 2021-ben 73 évesen itt hagyott minket, de szerencsére itt hagyott egy csomó olyan dalt, amelyeket nem is olyan kötünk össze a nevével, pedig ő a dalszerző. Hát például Meat Loafnak ő írta a teljes albumot egyébként, a Bat Out of Hell-t, de olyan dalok is kötődnek a nevéhez, mint hát most, hogy csak a legismertebb.

ismertebbeket említsem, a Boysonnak van a No Matter What című balladája, nem is olyan rég játszottuk be a valamelyik Weckerban a héten, vagy a Take That-nek, a Never Forget, Celine Dionnak az It's All Coming Back to Me Now, és Bonnie Tylernek is írt egy dalt. Bonnie Tyler ugye most hunyt el, ráemlékezünk. Talán a legismertebb dalával, amit az említett Jim Steinman írt neki még 1982-ben. Ez Bonnie Tyler 5. albumán jelent meg, a címe Total Eclipse of the Heart. 13 millió példányban kelt el, és Bonnie Tyler számára a legnagyobb példányszámban elkelt kislemezé vált, aranylemez lett belőle. 2015-ben pedig a britek a nemzet 3. legjobb dalává szavazták meg. Igen, ez egy nagy sláger, tényleg. Total Eclipse of the Heart. Lehetne mondani, hogy Bonnie Tyler névjegy dala, ahogy szokták ezt mondogatni.

Bonnie Tylerre emlékezzünk legnagyobb slágerével, az 1983-as Total Eclipse of the Heart. 2013-ban készült egy felmérés a britek között, és ebben a felmérésben az első helyen épp Bonnie Tyler végzett, ezzel a dallal megelőzve Justin Biebert, Robbie Williams-t, a One Direction-t, sőt még Elton John-t is. Jó, mondjuk megmosolyogtató, hogy mi volt a témája ennek a felmérésnek. Az volt a kérdés, hogy milyen dalt énekelnek a leggyakrabban, amikor tussolnak a fürdőszobában. És ez a dal jött ki elsőnek, Total Eclipse of the Heart. 9 óra után járunk 21 perccel. Hiányzik a napsütés. Július közepe táján, hogy hiányzik. Ez van. All I wanna do is make love to you. Ez már a Heart együttes 1990-ből.

Amikor egy dal mindent megváltoztat, egy életutat, egy életpályát mindenképpen. Sheryl Crow-val ez történt, 1993-ban jelent meg bemutatkozó albuma. Túl sok vizet nem zavart, mindaddig, amíg a rákövetkező évben megjelent ez a dal, a semmiből, All I Wanna Do. Nem vezette az amerikai slágerlistát, viszont 6 hetet volt a második helyen, bőven elég ahhoz, hogy mindenki megismerje a hölgy nevét, és amúgy tényleg komoly sláger lett belőle, egy világ megismerte Sheryl Crow-t, és nyilván ez igencsak megváltoztatta az életét. 9:38 perc van. George Michael, Outside.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz cson nélküli szeretelt sert és nyakka rajt 100 gromonként 2 lej 49 banért. 300 gromos Milbonán Natur friss sajtkrémet 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és 8x120 ml-es gelatelli vanília és magyaró ízű tölcséres fagylaltot 12 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Freedom is the highway. Nem rossz, amikor a szabadságot esetleg egy út jelenti. Gyorsforgalmi út, vagy autópálya, esetleg mászósáv itt a Hargita tövében, amiből hát Hargita megye nem sokkal büszkélkedhet, igazából egyel sem. Sem autópálya, illetve ami lesz, az állítólag átmegy a megyén. A kérdés az, hogy lesz-e leszállási lehetőség az autópályáról megyén belül, vagy esetleg ahhoz, hogy felmenjünk az autópályára, megyét kell váltsunk. Ez majd ki fog derülni. De hogy mászósáv, vagy gyorsforgalmi út, vagy akár kétszer-kétsávos út sincs még a megyében, talán ezen lehetne változtatni. 8 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig is hadd szóljon többek közt a The Flavor feldolgozása, Sex on Fire.

0: Büntetett a környezetőrség, két hidat kell megjavítani. Megvan az első elődöntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 1 millió leértékű bírságot szabott ki az év első felében a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 300 ellenőrzést végzett, amelyek nyomán 44 szankciót alkalmazott. A kiszabott bírságok összértéke elérte az 1.028.000 lejt. Az ellenőrzések során 20 esetben rendelték el a szabálytalanul működő tevékenységek felfüggesztését a szükséges engedélyek beszerzéséig. Az év elejétől május 31-ig a Hargita megyei környezetőrséghez összesen 66 lakossági panasz érkezett. Ezek közül eddig 60 ügyet lezártak, a fennmaradó 6 beadvány elbírálása pedig még a törvényes határidőn belül zajlik. Még az idén megkezdődhetnek a Parajdi Sóbánya újjáépítésének előkészítő munkái. Diana Buzoljánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint biztosította a beruházás finanszírozása, így a tervek szerint még ebben az évben megnyílhat a munkatelep és felvonulhatnak a munkagépek. A szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A beruházás célja egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén biztonságosan eltereli a vizet és megóvja a Sóbánya létfontosságú infrastruktúráját. Két hidat újítana fel saját forrásból Székelyudvarhely önkormányzata. A Kóskároly iskola közelében a Nikolai Bölcsészkú utcában található Szejkepatak fölötti híd szerkezeti megerősítésre szorul, mivel statikai problémák jelentkeztek. Felújításra vár a nagykükülő kadicsfalvi szakaszán lévő híd is, ahol elsősorban a szigetelést kellene korszerűsíteni. A városvezetés mindkét beruházást saját költségvetésből finanszírozná, a munka várhatóan jövőre kezdődhetne. Megkezdődtek a labdarúgó Európa Liga selejtezői, az első fordulóban tegnap este pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitatea is. A román csapat az ukrán Dinamo Kijevvel gól nélküli döntetlent játszott a lengyelországi Lublin városában. A Ferencváros Szerbiában lépett pályára az újvidéki Vojvodina otthonában és 2-1-re győzött. A visszavágókat egy hét múlva játsszák. Lejátszották az első negyed döntőt a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap késő este Bostonban Franciaország Marokkóval találkozott. A mérkőzést teljes egészében a franciák dominálták, akik az első félidőben Kylian Mbappé révén kihagytak egy 11-est. A második félidőben két gólt lőtt akcióból Franciaország, a 60. percben Mbappé, majd 6 perc múlva Dembélé rúgott gólt, a marokkóiak nem tudtak szépíteni, a franciák 2-0-ra nyertek. Franciaország az első csapat, amely elődöntőbe jutott, és kedden este 10 órától a Spanyolország-Belgium találkozó nyertesével találkozik a döntőbe jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk, eső nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
10: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Enrique Iglesias egyik korai slágere a Bailamos 1999-ből. Mondjuk a dal azzal vált híressé, hogy Howard Stern amerikai rádiós bejátszotta az igazi hangot, ami a mikrofonba ment Enrique Iglesias szájából, miközben a közönség playbacket hallhatta. Megtörténik, előfordul, hogy amúgy tud Enrique Iglesias tud énekelni, de lehet, hogy akkor azon a koncerten a hangja nem volt rendben, ezért playback kell. Csak hogy kiderült, lett is belőle. Igen, komoly hír, szétterjedt a neten, szórták mind az áldást. Nagyon, nagyon. New Level Empire.

Katy Perry és Daisies. 10 óra 42 perc van. Még a reklámok előtt be tudunk játszani egy dalt, egy szomorkás dalt a Tunyogi Rock Bandtől. 1997-es felvétel. Horváth Attila írta volna a szövegét? Tehát aki a legnagyobb piramislágereknek is szállította, azt hiszem igen. Mert hogy a szövege az jó. A tegnapit hagyott.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Kalandok hajója, Ship of Fools énekelt a Eurasia. 6 perc választ el 11 órától. Ilyenkor szoktam búcsúzni, mindig eszembe itt. A mai napon nem így lesz. Sőt, a jövő héten sem, egyik Vekkerben sem. Úgyhogy közeledünk 11 órához, amikor jönnek a hírek. Addig is folytatjuk a No Angels, I'll Still in Love with You.

0: Büntetett a környezetőrség, két hidat kell megjavítani. Megvan az első elődöntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 1 millió leértékű bírságot szabott ki az év első felében a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 300 ellenőrzést végzett, amelyek nyomán 44 szankciót alkalmazott. A kiszabott bírságok összértéke elérte az 1.028.000 lejt. Az ellenőrzések során 20 esetben rendelték el a szabálytalanul működő tevékenységek felfüggesztését a szükséges engedélyek beszerzéséig. Az év elejétől május 31-ig a Hargita megyei környezetőrséghez összesen 66 lakossági panasz érkezett. Ezek közül eddig 60 ügyet lezártak, a fennmaradó 6 beadvány elbírálása pedig még a törvényes határidőn belül zajlik. Még az idén megkezdődhetnek a Parajdi sóbánya újjáépítésének előkészítő munkái. Diana Buzoljanu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint biztosított a beruházás finanszírozása, így a tervek szerint még ebben az évben megnyílhat a munkatelep és felvonulhatnak a munkagépek. A szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A beruházás célja egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén biztonságosan eltereli a vizet és megóvja a sóbánya létfontosságú infrastruktúráját. Két hidat újítana fel saját forrásból Székelyudvarhely önkormányzata. A Kóskároly iskola közelében a Nikolai Bölcsészkú utcában található Szejkepatak fölötti híd szerkezeti megerősítésre szorul, mivel statikai problémák jelentkeztek. Felújításra vár a nagykükülő Kadicsfalvi szakaszán lévő híd is, ahol elsősorban a szigetelést kellene korszerűsíteni. A városvezetés mindkét beruházást saját költségvetésből finanszírozná, a munka várhatóan jövőre kezdődhetne. Megkezdődtek a labdarúgó Európa Liga selejtezői, az első fordulóban tegnap este pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitatea is. A román csapat az ukrán Dinamo Kijevvel gól nélküli döntetlent játszott a lengyelországi Lublin városában. A Ferencváros Szerbiában lépett pályára az újvidéki Vojvodina otthonában és 2-1-re győzött. A visszavágókat egy hét múlva játsszák. Lejátszották az első negyed döntőt a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap késő este Bostonban Franciaország Marokkóval találkozott. A mérkőzést teljes egészében a franciák dominálták, akik az első félidőben Kylian Mbappé révén kihagytak egy 11-est. A második félidőben két gólt lőtt akcióból Franciaország, a 60. percben Mbappé, majd 6 perc múlva Dembélé rúgott gólt, a marokkóiak nem tudtak szépíteni, a franciák 2-0-ra nyertek. Franciaország az első csapat, amely elődöntőbe jutott, és kedden este 10 órától a Spanyolország-Belgium találkozó nyertesével találkozik a döntőbe jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk, eső nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ryan és Colonel Banks a Six Days. Ezt a dalt most gyorsan elfelejtjük, ugyanis 6 napról szól. Mi a hét 5. napjánál tartunk, és készülünk a 2 napos hétvégére. Ez egy kicsit emlékeztet a 89, illetve az 1990 előtti időszakra, amikor a szombati nap az rendes munkanap volt, ugyanúgy oktatási nap, tehát az emberek jártak dolgozni, jártak iskolába. Ezt gyorsan felejtsük el. Elég az 5 nap is. Hagyjuk a 6. a pihenésre. Modern Talking, Geronimo's Cadillac. 11 óra után járunk 17 perccel.

Tyherdon, It Must Be Love. Ma este ismét lesz meccs. Nem sok mérkőzés maradt már hátra, ugye? Hát van még a 3/4 döntő, 2 elődöntő, bronzmeccs és döntő. Ennyi. De a tétek azonban sokkal nagyobbak, mint mondjuk voltak egy-két héttel ezelőtt. Tegnap Franciaország, na hol van az eredmény? Tudom, 2-0, igen, 2-0 legyőzte Marokkót, és most ellenfélre vár az elődöntőben, az ellenfelét pedig ma este ismerjük meg. 10 órakor kezdődik a Spanyolország-Belgium negyeddöntő, és aki innen tovább jut, az játszik majd a franciákkal az elődöntőben. És akkor a szombatról vasárnapra virradó éjszaka két mérkőzést játhatunk még, a két másik negyeddöntőt éjfélkor, vasárnap 0 órakor, ha úgy tetszik, vagy szombaton éjjel, Norvégia-Anglia, és akkor a kettő legjobb, kettő közül a jobbik, majd Argentina-Svájc párosítás továbbjutójával fog játszani, az Argentina-Svájc meccset pedig vasárnap hajnali 4 órakor játsszák.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

Közel hozzád, Close to You, Gracie Abrams dalát hallhattuk, 7 perccel járunk a déli harangszó előtt. 12 órakor jöhetnek a hírek, addig is a Valami Amerika című film egyik betét dalát halljuk Oroszlán Szonya tolmácsolásában.

0: Büntetett a környezetőrség, két hidat kell megjavítani. Megvan az első elődöntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 1 millió leértékű bírságot szabott ki az év első felében a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 300 ellenőrzést végzett, amelyek nyomán 44 szankciót alkalmazott. A kiszabott bírságok összértéke elérte az 1.028.000 lejt. Az ellenőrzések során 20 esetben rendelték el a szabálytalanul működő tevékenységek felfüggesztését a szükséges engedélyek beszerzéséig. Az év elejétől május 31-ig a Hargita megyei környezetőrséghez összesen 66 lakossági panasz érkezett. Ezek közül eddig 60 ügyet lezártak, a fennmaradó 6 beadvány elbírálása pedig még a törvényes határidőn belül zajlik. Még az idén megkezdődhetnek a Parajdi sóbánya újjáépítésének előkészítő munkái. Diana Buzo Jánu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint biztosította a beruházás finanszírozása, így a tervek szerint még ebben az évben megnyílhat a munkatelep és felvonulhatnak a munkagépek. A szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A beruházás célja egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén biztonságosan eltereli a vizet és megóvja a sóbánya létfontosságú infrastruktúráját. Két hidat újítana fel saját forrásból Székelyudvarhely önkormányzata. A Kóskároly iskola közelében a Nikolai Bölcsészkú utcában található Szejkepatak fölötti híd szerkezeti megerősítésre szorul, mivel statikai problémák jelentkeztek. Felújításra vár a nagykükülő Kadicsfalvi szakaszán lévő híd is, ahol elsősorban a szigetelést kellene korszerűsíteni. A városvezetés mindkét beruházást saját költségvetésből finanszírozná, a munka várhatóan jövőre kezdődhetne. Megkezdődtek a labdarúgó Európa Liga selejtezői, az első fordulóban tegnap este pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitatea is. A román csapat az ukrán Dinamo Kijevvel gól nélküli döntetlent játszott a lengyelországi Lublin városában. A Ferencváros Szerbiában lépett pályára az újvidéki Vojvodina otthonában, és 2-1-re győzött. A visszavágókat egy hét múlva játsszák. Lejátszották az első negyed döntőt a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap késő este Bostonban Franciaország Marokkóval találkozott. A mérkőzést teljes egészében a franciák dominálták, akik az első félidőben Kylian Mbappé révén kihagytak egy 11-est. A második félidőben két gólt lőtt akcióból Franciaország, a 60. percben Mbappé, majd 6 perc múlva Dembélé rúgott gólt, a marokkóiak nem tudtak szépíteni, a franciák 2-0-ra nyertek. Franciaország az első csapat, amely elődöntőbe jutott, és kedden este 10 órától a Spanyolország-Belgium találkozó nyertesével találkozik a döntőbe jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk, eső nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: majd a szép.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Larue és Bulletproof, 12 óra 18 perc van, eljött a búcsú ideje mára és egész hétre. Ha minden jól megy, hétfőn ismét találkozunk, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet. Kellemes hétvégét, a hétfői viszonthallásra. Ciao.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: Büntetett a környezetőrség, két hidat kell megjavítani. Megvan az első elődöntős a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 1 millió leértékű bírságot szabott ki az év első felében a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 300 ellenőrzést végzett, amelyek nyomán 44 szankciót alkalmazott. A kiszabott bírságok összértéke elérte az 1.028.000 lejt. Az ellenőrzések során 20 esetben rendelték el a szabálytalanul működő tevékenységek felfüggesztését a szükséges engedélyek beszerzéséig. Az év elejétől május 31-ig a Hargita megyei környezetőrséghez összesen 66 lakossági panasz érkezett. Ezek közül eddig 60 ügyet lezártak, a fennmaradó 6 beadvány elbírálása pedig még a törvényes határidőn belül zajlik. Még az idén megkezdődhetnek a Parajdi sóbánya újjáépítésének előkészítő munkái. Diana Buzoljánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint biztosított a beruházás finanszírozása, így a tervek szerint még ebben az évben megnyílhat a munkatelep és felvonulhatnak a munkagépek. A szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A beruházás célja egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén biztonságosan eltereli a vizet és megóvja a sóbánya létfontosságú infrastruktúráját. Két hidat újítana fel saját forrásból Székelyudvarhely önkormányzata. A Kóskároly iskola közelében a Nikolaj Bölcsészkú utcában található Szejke-patak fölötti híd szerkezeti megerősítésre szorul, mivel statikai problémák jelentkeztek. Felújításra vár a nagykükülő Kadicsfalvi szakaszán lévő híd is, ahol elsősorban a szigetelést kellene korszerűsíteni. A városvezetés mindkét beruházást saját költségvetésből finanszírozná, a munka várhatóan jövőre kezdődhetne. Megkezdődtek a labdarúgó Európa Liga selejtezői, az első fordulóban tegnap este pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitatea is. A román csapat az ukrán Dinamo Kijevvel gól nélküli döntetlent játszott a lengyelországi Lublin városában. A Ferencváros Szerbiában lépett pályára az újvidéki Vojvodina otthonában, és 2-1-re győzött. A visszavágókat egy hét múlva játsszák. Lejátszották az első negyed döntőt a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap késő este Bostonban Franciaország Marokkóval találkozott. A mérkőzést teljes egészében a franciák dominálták, akik az első félidőben Kylian Mbappé révén kihagytak egy 11-est. A második félidőben 2 gólt lőtt akcióból Franciaország, a 60. percben Mbappé, majd 6 perc múlva Dembélé rúgott gólt, a marokkóiak nem tudtak szépíteni, a franciák 2-0-ra nyertek. Franciaország az első csapat, amely elődöntőbe jutott, és kedden este 10 órától a Spanyolország-Belgium találkozó nyertesével találkozik a döntőbe jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk, eső nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok,

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Nyári témák Erikával. Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Nyár van, és mi nagyon örülünk a nyárnak, főleg akkor, amikor összejöveteleken grillezni is lehet. Hát a grillezés ma már sokak számára a nyári esték egyik kedvenc programja. Egy kis füst, jó illatok, barátok, család és persze finom ételek és italok, de ez a szokás valójában sokkal régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk. Na kíváncsian várnám azt, hogy ki mikorra tippeli meg a grillezést, a grillezés történetéről milyen fontos információkat tud mondani. Az emberiség már az őskorban is tűzön készítette el az ételt, vagyis a sütés nem csak ízesebbé, hanem biztonságosabbá is tette az ételeket, a grill fogalma pedig később alakult ki, és a középkorban már rácsok felett nyílt tűzön sütöttek húsokat. Már akkor tudták, mi a jó. Vagy mi is követjük ugye nyilván azokat a példákat. A modern grillezés igazi kultúrája azonban inkább Amerikában erősödött meg, ahol a barbecue nem csak ételkészítés, hanem közösségi élmény is lett. Egy grillparti sokszor egésznapos esemény volt, ahol a beszélgetés legalább annyira fontos, mint maga az étel. És szerintem tényleg, amikor azt mondjuk, hogy gyertek át grillezni, akkor leginkább a bandázás, a beszélgetés, az együtt töltött idő miatt mondjuk, és nem feltétlen az az egyszelet hús miatt. Európában aztán később terjedt el, és ma már szinte minden nyári szezon része, ott van a kertekben, a parkokban, a vízpartokon, mindenhol találkozunk a grillezéssel. De hogy mi a jó grill titka? Lássuk, mit mondanak a szakemberek. Talán nem is bonyolultabb, mint gondolnánk, a legtöbben azt mondják, hogy a türelem. Tehát nem szabad sietetni sem a parazsat, sem az ételt. A jó grill alapja az egyenletes hő, a megfelelően előkészített alapanyag, és az, hogy ne forgassuk túl gyakran az ételt. Sokan például esküsznek arra is, hogy a jó társaság legalább annyira fontos, mint a recept, mert egy grillparti nem csak az evésről szól, hanem arról is, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk és jól érezzük magunkat. Úgyhogy nem kell tökéletes technika. Inkább jobb a jó hangulat, egymásnak segítsünk. Úgy tűnik, hogy általában azért a pasasok, a férfiak ebben jártasabbak, mint a nők addig előkészítik ugye a köretet, a savanyúságot, a desszertet például, és a férfiak pedig megsütik és jó ropogósra sütik azokat a szelet húsokat, legyen az csirke, sertés vagy épp mics, mert itthon ugye nagyon nagy kedvelt étel a mics a grillezés során. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, aki most ezt éhes hallgatta végig, hát abszolút nem irigylem, de cserébe jön egy jó zene itt a Sztár Rádióban.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Öregszik és fogy a lakosság. Levágták a bozótot a Rózsa utcában. Folytatódnak a VB negyed döntők. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Fogy és öregszik Románia lakossága, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb népesség előre számításából. A becslések szerint az ország népessége 2080-ra 16,6 millió fő alá csökkenhet a jelenlegi 19 millióról. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy tovább gyorsul a társadalom előregedése, a 65 év felettiek aránya közel 26%-ra emelkedhet. Új járda épül Szent Ábrahámon. A beruházás egy a Hargita megye tanácsa által támogatott pályázatnak köszönhetően valósul meg. Az előkészítési és engedélyeztetési folyamat után a kivitelezés tavaly év végén kezdődött, majd a téli szünetet követően idén folytatódott. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munka a terveknek megfelelő ütemben halad, és a fejlesztés a gyalogos közlekedés biztonságát szolgálja. Több áramszünetet is előrejelez a szolgáltató a jövő hétre. A hálózaton végzett tervezett javítások miatt július 15-én, szerdán, 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Fenyéden, Kükülőkeményfalván, Zetelakán, Kápolnásfaluban és Homoródfürdőn. Július 17-én, pénteken, szintén 9 és 17 óra között Ivóban szünetel az áramszolgáltatás. Bozótos közterületek megtisztításával igyekszik távol tartani a medvéket Székelyudvarhely önkormányzata. Az elmúlt napokban a Rózsa utcában és a Varga patak partján dolgoztak a Városháza munkatársai a lakók segítségével, mivel ezeken a területeken korábban többször is megjelentek a medvék. A kezdeményezés a város medve probléma kezelési stratégiájának része. A hatóságok arra kérik a benőtt telkek tulajdonosait is, hogy tisztítsák meg ingatlanaikat, csökkentve ezzel a medvék búvóhelyeit. Ma kezdődik az ifjúsági asztali tenisz Európa bajnokság Portugáliában, ezen két székelyföldi játékos és egy székelyudvarhelyi edző is részt vesz. György István, a székelyudvarhelyi ISK edzője, az U15-ös román válogatottat irányítja szövetségi kapitányként. A csapat meghatározó játékosa a székelyudvarhelyi Toró Dávid, aki jelenleg a 12. helyen áll az európai ranglistán. A csíkszeredai születésű Simon Éliás a svájci U19-es válogatott tagjaként szerepel az EB-n, amely a csapatversenyekkel kezdődik, majd a páros, a vegyes páros és az egyéni küzdelmek következnek. Folytatódnak a negyeddöntők a labdarúgó világbajnokságon. A második negyeddöntő ma este 10 órától Los Angelesben lesz. A Spanyolország-Belgium párharc győztese kedden a már az elődöntőbe jutott Franciaországgal fog játszani a fináléba kerülésért. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miami-ban. Aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyeddöntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik, a döntő július 19-én vasárnap lesz. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a szélnyárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!
1: Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tervez.

0: lemezfejlesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció. Ha bútor, akkor rózsafog.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

0: Nyári témák Erikával. A Sztár Rádió itt van, és a legnagyobb slágerek a Sztár Rádióban. Nyár van, és hogyan segítsük a madarakat nyáron, ezzel a témával érkezem, hiszen nyáron nem csak mi emberek érezzük meg a melegebb napokat, hanem a természet élőlényei is. A madarak számára ez az időszak különösen fontos, hiszen ilyenkor nevelik fiókáikat, és sok-sok energiára van szükségük. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyire sokra. A nagy melegben a madaraknak is bizony nehezebb vizet találni. Ezért az egyik legegyszerűbb és legkedvesebb dolog, amit tehetünk értük, ha kiteszünk egy kis friss vizet a kertbe vagy az erkére, egy sekély tálka is elég, és sok madár hálás lesz érte, egy idő után aztán már oda is kapnak. Úgymond hazatérnek idézőjelesen. Fontos, hogy ezt a vizet rendszeresen cseréljük, hiszen a melegben gyorsan felmelegszik vagy szennyeződik. Ha pedig egy kis kavicsot vagy követ teszünk bele, a kisebb madarak is biztonságosan tudnak majd belőle inni. A szakértők szerint a nyári hónapokban a madarak számára az élelem is kihívás lehet, különösen a városi környezetben. Egy kevés mag vagy madár eleség szintén sokat segíthet nekik, úgyhogy ezt sem árt közbe-közbe kitenni, a párkányra esetleg. És érdekes látni, hogy a madarak mennyire gyorsan megszokják azokat a helyeket, ahol rendszeresen találnak vizet vagy ételt, sokszor visszatérnek ugyanarra a helyre nap mint nap. Például nálunk is volt ilyen, két madarat is etettünk rendszeresen a tömbház teraszunknak a párkányán, és mindig visszatérnek. És talán ez a legszebb az egészben. Egy apró gesztussal mi is részei lehetünk a természet körforgásának, és segíthetünk abban, hogy a nyár ne csak nekünk, hanem az állatoknak is könnyebb legyen. És könnyebb lesz a nyár azáltal is, hogy a legnagyobb slágereket hallgatjuk itt a Sztár Rádióban.
1: Sztár Rádió 100.8.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: Öregszik és fogy a lakosság. Levágták a bozótot a Rózsa utcában. Folytatódnak a VB negyed döntők. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Fogy és öregszik Románia lakossága, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb népesség előre számításából. A becslések szerint az ország népessége 2080-ra 16,6 millió fő alá csökkenhet a jelenlegi 19 millióról. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy tovább gyorsul a társadalom előregedése, a 65 év felettiek aránya közel 26%-ra emelkedhet. Új járda épül Szent Ábrahámon. A beruházás egy a Hargita megye tanácsa által támogatott pályázatnak köszönhetően valósul meg. Az előkészítési és engedélyeztetési folyamat után a kivitelezés tavaly év végén kezdődött, majd a téli szünetet követően idén folytatódott. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munka a terveknek megfelelő ütemben halad, és a fejlesztés a gyalogos közlekedés biztonságát szolgálja. Több áramszünetet is előre jelez a szolgáltató a jövő hétre. A hálózaton végzett tervezett javítások miatt július 15-én szerdán 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Fenyéden, Kükülőkeményfalván, Zetelakán, Kápolnásfaluban és Homorodfürdőn. Július 17-én pénteken szintén 9 és 17 óra között Ivóban szünetel az áramszolgáltatás. Bozótos közterületek megtisztításával igyekszik távol tartani a medvéket Székelyudvarhely önkormányzata. Az elmúlt napokban a Rózsa utcában és a Varga patak partján dolgoztak a városháza munkatársai a lakók segítségével, mivel ezeken a területeken korábban többször is megjelentek a medvék. A kezdeményezés a város medve probléma kezelési stratégiájának része. A hatóságok arra kérik a benőtt telkek tulajdonosait is, hogy tisztítsák meg ingatlanaikat, csökkentve ezzel a medvék búvóhelyeit. Ma kezdődik az ifjúsági asztali tenisz Európa-bajnokság Portugáliában, ezen két székelyföldi játékos és egy székelyudvarhelyi edző is részt vesz. György István, a székelyudvarhelyi ISK edzője, az U15-ös román válogatottat irányítja szövetségi kapitányként. A csapat meghatározó játékosa a székelyudvarhelyi Toró Dávid, aki jelenleg a 12. helyen áll az európai ranglistán. A csíkszeredai születésű Simon Éliás a svájci U19-es válogatott tagjaként szerepel az EB-n, amely a csapatversenyekkel kezdődik, majd a páros, a vegyes páros és az egyéni küzdelmek következnek. Folytatódnak a negyeddöntők a labdarúgó világbajnokságon. A második negyeddöntő ma este 10 órától Los Angelesben lesz. A Spanyolország-Belgium párharc győztese kedden a már az elődöntőbe jutott Franciaországgal fog játszani a fináléba kerülésért. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miami-ban. Aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyeddöntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik. A döntő július 19-én vasárnap lesz. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a szélnyárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilos tehén túró 12 lej 49 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 20 lej 59 bani, és a hazai kevés magvú görögdínya kilója 2 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet,

mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket, ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd mi

0: Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek benne. A napszúrás jeleiről kell, hogy beszélgessünk, hiszen ha kánikula van, hőségriadó van, akkor mindenképp jelez a szervezetünk, és ezeket nekünk észre kell, hogy vegyük. A nyári melegben az egyik dolog, amire érdemes odafigyelni, az a napszúrás. A szakemberek szerint nem kell hozzá feltétlenül órákig a tűző napon lenni, néha elég egy hosszabb séta vagy egy strandolás megfelelő védelem nélkül, de honnan is lehet felismerni, ha valakit napszúrás ér. Az egyik leggyakoribb jel a fejfájás és a szédülés, emellett pedig előfordulhat hányinger, gyengeségérzet vagy akár fáradtság is, ami hirtelen jelentkezik. Viszont sokszor a bőr ki is pirul, és az illető rosszul érzi magát, minthogyha idézőjelesen lemerült volna. Szerintem mindenkinek már egyszer volt legalább napszúrása, úgyhogy tudja, hogy miről beszélek. Fontos, hogy ilyenkor ne várjunk. Tehát árnyékba kell menni, hűvös helyre, és pihenni ráadásul. A folyadékpótlás is nagyon-nagyon lényeges, lehetőleg vízzel vagy enyhén hűtött italokkal. A szakértő pedig ajánlja, hogy a napszúrás megelőzése sokszor apró dolgokon múlik, tehát egy sapka vagy kalap, egy kis árnyékban töltött szünet és a megfelelő folyadékbevitel sokat-sokat segíthet. A legmelegebb órákban pedig érdemes kerülni a hosszabb napon tartózkodást, főleg gyerekeknél és időseknél nyilván. És hát tudjuk, a nyár akkor tud kellemes maradni, hogyha figyelünk a testünk jelzéseire, és nem felejtjük el, hogy a napot is lehet élvezni, de csak is okosan, tehát barnulni is lehet, strandolni is lehet, kirándulni is lehet, de okosan kell odafigyelni mindenre. Mi pedig okosan odafigyelünk, hogy nyáron milyen slágerek szólnak itt a Sztár Rádióban.
1: Sztár Rádió. Érted?
2: Oh, yeah.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: Öregszik és fogy a lakosság. Levágták a bozótot a Rózsa utcában. Folytatódnak a VB negyed döntők. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Fogy és öregszik Románia lakossága, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb népesség előre számításából. A becslések szerint az ország népessége 2080-ra 16,6 millió fő alá csökkenhet a jelenlegi 19 millióról. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy tovább gyorsul a társadalom előregedése, a 65 év felettiek aránya közel 26%-ra emelkedhet. Új járda épül Szent Ábrahámon. A beruházás egy a Hargita megye tanácsa által támogatott pályázatnak köszönhetően valósul meg. Az előkészítési és engedélyeztetési folyamat után a kivitelezés tavaly év végén kezdődött, majd a téli szünetet követően idén folytatódott. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munka a terveknek megfelelő ütemben halad, és a fejlesztés a gyalogos közlekedés biztonságát szolgálja. Több áramszünetet is előre jelez a szolgáltató a jövő hétre. A hálózaton végzett tervezett javítások miatt július 15-én, szerdán, 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Fenyéden, Kükülőkeményfalván, Zetelakán, Kápolnásfaluban és Homorodfürdőn. Július 17-én, pénteken, szintén 9 és 17 óra között Ivóban szünetel az áramszolgáltatás. Bozótos közterületek megtisztításával igyekszik távol tartani a medvéket Székelyudvarhely önkormányzata. Az elmúlt napokban a Rózsa utcában és a Varga patak partján dolgoztak a Városháza munkatársai a lakók segítségével, mivel ezeken a területeken korábban többször is megjelentek a medvék. A kezdeményezés a város medve probléma kezelési stratégiájának része. A hatóságok arra kérik a benőtt telkek tulajdonosait is, hogy tisztítsák meg ingatlanaikat, csökkentve ezzel a medvék búvóhelyeit. Ma kezdődik az ifjúsági asztali tenisz Európa-bajnokság Portugáliában, ezen két székelyföldi játékos és egy székelyudvarhelyi edző is részt vesz. György István, a székelyudvarhelyi ISK edzője, az U15-ös román válogatottat irányítja szövetségi kapitányként. A csapat meghatározó játékosa a székelyudvarhelyi Toró Dávid, aki jelenleg a 12. helyen áll az európai ranglistán. A csíkszeredai születésű Simon Éliás a svájci U19-es válogatott tagjaként szerepel az EB-n, amely a csapatversenyekkel kezdődik, majd a páros, a vegyes páros és az egyéni küzdelmek következnek. Folytatódnak a negyeddöntők a labdarúgó világbajnokságon. A második negyeddöntő ma este 10 órától Los Angelesben lesz. A Spanyolország-Belgium párharc győztese kedden a már az elődöntőbe jutott Franciaországgal fog játszani a fináléba kerülésért. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miami-ban. Aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyeddöntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik. A döntő július 19-én vasárnap lesz. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a szélnyárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérséklet értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: sem felelnél.
1: I like music.
2: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilosz tehén túró 12 lej 49 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 20 lej 59 bani, és a hazai kevés magvú görögdénye kilója 2 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Öregszik és fogy a lakosság. Levágták a bozótot a Rózsa utcában. Folytatódnak a VB negyed döntők. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Fogy és öregszik Románia lakossága, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrisebb népesség előre számításából. A becslések szerint az ország népessége 2080-ra 16,6 millió fő alá csökkenhet a jelenlegi 19 millióról. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy tovább gyorsul a társadalom előregedése, a 65 év felettiek aránya közel 26%-ra emelkedhet. Új járda épül Szent Ábrahámon. A beruházás egy a Hargita megye tanácsa által támogatott pályázatnak köszönhetően valósul meg. Az előkészítési és engedélyeztetési folyamat után a kivitelezés tavaly év végén kezdődött, majd a téli szünetet követően idén folytatódott. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munka a terveknek megfelelő ütemben halad, és a fejlesztés a gyalogos közlekedés biztonságát szolgálja. Több áramszünetet is előre jelez a szolgáltató a jövő hétre. A hálózaton végzett tervezett javítások miatt július 15-én szerdán 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Fenyéden, Kükülőkeményfalván, Zetelakán, Kápolnásfaluban és Homorodfürdőn. Július 17-én, pénteken, szintén 9 és 17 óra között Ivóban szünetel az áramszolgáltatás. Bozótos közterületek megtisztításával igyekszik távol tartani a medvéket Székelyudvarhely önkormányzata. Az elmúlt napokban a Rózsa utcában és a Varga patak partján dolgoztak a városháza munkatársai a lakók segítségével, mivel ezeken a területeken korábban többször is megjelentek a medvék. A kezdeményezés a város medve probléma kezelési stratégiájának része. A hatóságok arra kérik a benőtt telkek tulajdonosait is, hogy tisztítsák meg ingatlanaikat, csökkentve ezzel a medvék búvóhelyeit. Ma kezdődik az ifjúsági asztali tenisz Európa-bajnokság Portugáliában, ezen két székelyföldi játékos és egy székelyudvarhelyi edző is részt vesz. György István, a székelyudvarhelyi ISK edzője, az U15-ös román válogatottat irányítja szövetségi kapitányként. A csapat meghatározó játékosa a székelyudvarhelyi Toró Dávid, aki jelenleg a 12. helyen áll az európai ranglistán. A csíkszeredai születésű Simon Éliás a svájci U19-es válogatott tagjaként szerepel az EB-n, amely a csapatversenyekkel kezdődik, majd a páros, a vegyes páros és az egyéni küzdelmek következnek. Folytatódnak a negyeddöntők a labdarúgó világbajnokságon. A második negyeddöntő ma este 10 órától Los Angelesben lesz. A Spanyolország-Belgium párharc győztese kedden a már az elődöntőbe jutott Franciaországgal fog játszani a fináléba kerülésért. Szombaton éjfélkor kezdődik a Norvégia-Anglia meccs Miami-ban. Aznap hajnali 4-től játsszák Kansasben az Argentina-Svájc negyeddöntőt. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán este 10-től rendezik, a döntő július 19-én vasárnap lesz. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a szélnyárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742-161-934-en vagy a 0742-863-365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális hely.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
0: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

csak száll egy golyó. Ártatlan élet volt, visz árt.

Én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
13: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
14: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgess fel magad!

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.